0: előadásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tour Junior és Big Bang teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos.

0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
3: Ez meg ki volt?
2: Hát én.

0: Guten Tag, ich möchte eine Reise buchen.
1: Jó napot, szeretnék egy utazást foglalni.
2: Wohin möchten Sie reisen? Hova szeretne utazni?
0: Ich möchte nach Ungarn reisen. Magyarországra szeretnék utazni.
2: Reisen Sie alleine oder mit Familie? Egyedül utazik, vagy a családjával?
0: Ich reise mit meiner Familie. A családommal utazom.
2: Wie möchten Sie reisen? Mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Hogyan szeretne utazni? Vonattal vagy repülővel?
0: Wir reisen mit dem Zug. Vonattal utazunk. Wie lange dauert die Reise? Mennyi ideig tart az utazás?
2: Die Reise dauert etwa 5 Stunden. Az utazás nagyjából 5 óráig tart. Haben Sie schon eine Unterkunft? Van már szállásuk?
0: Ja, wir haben ein Hotel gebucht. Igen, lefoglaltunk egy szállodát.
2: Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Jó utat kívánok! Kellemes utazást!
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Es ist 20 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvett műsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól. Minden hétfőn délelőtt 9 órától, ismétlés szerdánként délután 3-tól.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Rádió Bézs és a Rádió Mora kedves hallgatóit. Ez a Tecológia című műsor legfrissebb adása. A mikrofonnál Bognár László
1: és Pintér Teca.
0: Teca, a mai alkalommal egy olyan témát fogunk szemügyre venni, vagy olyan témát fogunk kibeszélni, ami a rugalmasságunkkal kapcsolatos, de persze nem arról van szó, hogy mennyire nyulánkak, vagy mennyire mozgékonyak vagyunk, igaz?
1: Nem arról van szó, de lehet, hogy arról is fogunk majd egyszer beszélni, hanem erről a fantasztikus szóról van szó, ami ma már annyira felkapott, meg ismerté is vált, amit úgy hívnak, hogy reziliencia. Ezt a témakört fogjuk körbejárni, hogy mit is jelent ez, hogy amikor a hallgatók majd meghallják máshol is, akkor ne csak így felhúzzák a szemöldöküket, hogy mi is ez, mit reziliál, vagy mit csinál. Úgyhogy most legalább képbe kerülnek remélhetőleg, hogy mit is jelent, mit akar ez a szó, hogy reziliencia.
0: Nekem az a benyomásom erről, hogy ott van körülöttünk, és nem is gondolunk bele, hogy milyen hasznos lehet tudni arról, hogy itt is takar a reziliencia, és aztán majd tenni is érte, mert hogy majd a beszélgetésből a hallgatók is hallani fogják, kiderül, hogy nagyon egyszerűen, persze semmi sem olyan egyszerű, mint ami ennek elsőre hallatszik, de azért ez is azok közé, a dolgok közé tartozik, amikért tudatosan tudunk dolgozni, amivel tudatosan tudunk tenni a magunkért, és aztán, hogyha teszünk, akkor azzal nagyon szép eredményeket lehet elérni, és a saját önismeretünket, a saját közérzetünket, a saját jóllétünket sokkal jobbá tudjuk tenni, hogyha teszünk érte. A reziliencia az mostanában azok közé, az ilyen varázsszavak közé tartozik, legalábbis nekem az a benyomásom, amik répten nyomon megjelennek az ilyen önsegítő irodalomban, de nem csak ott, hanem a hagyományos sajtóban is. De nagyon nem magyarázzuk meg, vagy elfogadjuk evidenciának, nekem az a benyomásom. Miről van szó itt tulajdonképpen? Mit is jelent ez az idegen szó, egyébként idegen eredetű?
2: Hivatalosan, ha beírod a Google-le, és megkérdezem tőle, hogy mesterség és intelligenciától, akkor meg fogod kapni azt a szót, hogy ez a lelki ellenálló képesség. Nesze semmi fog meg jó című történet. Egy kis érdekességet elmesélnék, hogy honnan is ered a szó, hogyha ez bárkit is érdekelne. Az autóiparból vették ezt a szót, mert az autóiparban azt mondják, hogy annál reziliensebb egy autó, hogyha történik az autóval valamilyen baleset, és a rezilienciája annál nagyobb, hogy a baleset után hogyan tudják azt az autót az eredeti állapotából visszaállítani, tehát hogy ugyanúgy működjön, mint ahogy eredetileg kijött a történetből. Ez ugye az embereknél nem feltétlenül így van, mert hogyha értéked egy sérülés vagy valami, akkor már az eredeti állapotodra nem tudnak visszaállítani, mert hogy már valami megtörtént. Tehát, hogy annak valamilyen nyoma van, mint hogy az autókon is persze, de hogy az autókon lehet, hogy ki tudják kalapálni, meg át tudják szerelni, ez nem biztos, hogy nálunk így van, hanem meg kell keresni a helyét, és hogy ugye mi ennek függvényében akkor vagyunk reziliensek is, egyre jobban reziliensek, hogyha az életünkben élt nehézségeket, problémákat, traumákat, mert ugye ez is manapság egy nagyon trendi, de ugyanakkor teljesen valid szó, hogyha ezeket a dolgokat úgy tudjuk megélni, hogy fejlődni tudunk valamilyen szinten általuk, amennyire az az eseményében ezt megköveteli. Akik szoktak járni hozzám önismereti csoportban, ott álltam az önismereti csoportnál is, azt szoktam mondani, hogy úgy képzeljék el az önismereti csoportot, mint hogyha egy autószerelő műhelyben, ha már így az autóknál vagyunk, hogy ott megnézzük, hogy vannak-e olyan dolgok az autóban, amilyen sérülések voltak, hogy lehet, hogy valamit ki kell cserélni, ami azt jelenti, hogy át kell formálni a gondolkodásunkat, vagy másképp kell ránéznünk, stb. De lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik valami behorpad, de azt már nem tudjuk, és akkor lehet, hogy adunk neki valami másfajta szint, és könnyebben el tudjuk viselni azt a fájdalmat, vagy azt a traumát, ami történt velünk. Tudjuk, hogy ez ott van, tudjuk, hogy az életünknek a része, de hogy nem tudjuk, ha az autónál maradok, már nem biztos, hogy ki tudom cserélni azt ajtaját, vagy ki tudom kalapálni, hanem marad egy kis horpadás, és hogy ezzel mit tudunk kezdeni. És hogy így foglalnám én össze kvázi emberi szavakkal a reziliencia, hogy hogyan tudod a lelkedet, a testedet, a saját egyéniségedet használni, vagy a fejlődésedre használni azokat a dolgokat, amik történnek veled.
0: Az jutott eszembe, hogy nagyon kevesen hozzák otthonról ezt a képességet. Hogy csinálták ezt az elődeink?
2: Nagyon picit módosítanék, amíg mondanám, a képesség az kénység. Folyamatosan fejleszthető. Tehát a képesség meg van valamink, ami a miénk, és ennek megfelelően működünk. Amíg mondjuk megszületünk, vagy csütöbbi, de a készség az fejleszthető. Tehát, hogy nem úgy születünk, hogy reziliensek vagyunk, hanem úgy születünk, hogy vannak képességeink, meg lesznek képességeink, amik kialakulnak, és egyébként vannak készségeink, amiket utána folyamatosan tudunk fejleszteni, ha akarunk. Most a reziliencia az abba a készségbe tartozik, ami fejleszthető. Tudom, ha kiírod a Google-t, akkor az első sor az van, hogy egy képesség, de nem. A reziliencia az készség. Tehát, hogy készség arra, hogy fejleszél valamit, ami utána a tiéd lesz. És folyamatosan fejleszt, ami kell. Már amennyire szeretnéd, mégpedig azért, mert hogy ahogy zajlik az életed, biztos, hogy találkozol különböző helyzetekkel, amik valamilyen úton, módon számodra nehézséget okoznak. Ha lelkileg nehézséget okoz, az ugye hatni fog a fizikális mi voltodra is, a gondolataidra is, és hogy mivel ez a változás az folyamatosan itt van, ezért a reziliánciánkat is folyamatosan fejleszteni kell a tekintetben, hogy a kisebb, nagyobb, stb. Dolgokat, azokat hogyan küzdjük meg. Tehát, hogy még a gyerekebbnél a rezidienciát ott tudod fejleszteni, hogyha elesik beüti a térdét, és akkor ettől sír, vagy mondjuk egy vetélkedőt együtt játszotok, vagy társasosztok, és nem ő nyer, és akkor ezeket a kudarcokat hogy éli meg, ezzel találkozik, ott lehet először beleplántálni azokat a dolgokat, amik föl tudják őt készíteni. Aztán utána, ahogy nő, akkor már veszít el barátokat, veszíthet el nagyszülőket, aztán szerelmeket, aztán a munkahelyen jöhetnek olyan kudarcok, traumák, stb., hogy olyan visszajelzéseket, tehát hogy ahogy halad az életünk, mindig más területen, más típusú kvázi problémákkal szembesülünk, és hogyha reziliensek vagyunk, akkor ezeket nagyon jól, vagy a lehető legjobban igyekszünk kezelni, és akkor nem okoz bennünk olyan fajta töréseket, ami miatt mondjuk nem tudjuk az életünket úgy folytatni tovább, amiben jól érezzük magunkat.
0: Húzzuk össze egy kicsit a látóterünket mikroszintre. Ér minket egy stressz, vagy ér minket egy olyan impulzus, ami stresszt vált ki. Válasszunk egy konkrét szituációt, mondjuk egy munkahely elvesztését például, ami nem egy olyan helyzet, amire mondjuk előre föl lehet készíteni az embert magát, hanem reggel téged ott fogad a felmondó levél a munkahelyeden. Hogyha megfigyelünk egy kevésbé reziliens és egy inkább reziliens személyiséget, vagy egy attitűdöt, miben különbözik a kettő egymástól?
2: Tudom, hogy az ilyen klisé, de hogy annyira egyedi, hogy mindenki másképp viselkedik, de hogy ami szerintem öklő tud lenni, amit most így hirtelen, hogy aki reziliens, az abban a helyzetben leül, végig olvassa még egyszer, átgondolja alapvetően, megéli azt, hogy ez most baromi szverélyestés, nem tudom ebben kifejezni, mert ezt éljük meg, észreveszi, hogy kétségbe esett, hogy akkor most mi történik meg, stb., és utána végig gondolja azt, hogy akkor most még a további lépések, meg tudatosítja magában, hogy vele most mi történik, milyen érzések vannak benne, tudatosítja magában azt, hogy mire van szüksége, van-e olyan ember, aki most meg is segíteni tud, van-e valaki, akinek visszajelzést kell adni ezen a kapcsolatban, vagy bármi ilyesmi, és nem azt mondom, hogy az első 2 másodpercben ez fog lezajlani, de akire reziliens, rövid időn belül el tud jutni ebből az állapotba, vagy ezeket végig gondolja, hogy akkor most ez a helyzet van most, és vagyunk menjünk tovább, és egy nagyon picit foglalkozik azzal, hogy vajon mi vezethetett idáig, és mondjuk lehet, hogy ki akarja deríteni, de ez egy viszonylag rövid lépésnek kell lenni, inkább azzal foglalkozunk, hogy a mostani kiinduló pontban benne mik vannak, hogy van, és akkor vajon fogunk tovább menni. Aki kevésbé reziliens, Hát az ebben a helyzetben, megint azt mondom, hogy emberfüggő, de az esetek többségében elkezdi megkeresni, hogy hol vannak azok a hibások, akik miatt eljutott ő idáig. Nagy valószínűsége, hogy ezt közölni is fogja úgy, ahhoz érzős csövön kifér, valamilyen szinten, hogyha neki ez a habitusa. Ha nem ez a habitusa, akkor magába fordul, és elkezdi önmagát marcangolni, hogy de hülye voltam, hogy nem szóltam akkor, vagy nem vettem észre, vagy stb. Tehát, hogy ebben van akkor más iránti vád, és magam iránti vád is ebben a helyzetben, ha nem vagyok reziliens, és egy kicsit mélyre csúszik az érzelmeiben, és nem nézi meg, hogy mi van most, hanem ez a kicsit önsajnálat, a teljes kilátástalanság a minden érzése, és nem tudom, hogy hova fogok tovább venni. Félreért is nehézség a reziliens is bizonytalanságot él meg azzal kapcsolatban, hogy hova tovább, és ő is megéli ezeket az érzéseket, mint amit a nem annyira reziliens is megéli, csak más után a megoldási séma. És még ez a különbség a tekintetben, hogy a lelkem mennyire tud kvázi rugalmas lenni egy ilyen helyzetben, hogy fölismerem a helyzetnek azt a részét, hogy innen ez a most is ki lehet ebből lépni, vagy pedig nem azzal foglalkozom, hanem hogy mindenképpen azt a helyzetet most így kiadni belőlem, akár a környezetembe, akár befelé, akár bármilyen történet. Én ezt látom a legalapvetőbb különbségnek, ha általánosságokba kell beszélnem, mert ugye ahhoz kéne ismernem az ember, akit mondjuk egy ilyen úton szeretnék végigkísérni, hogy az könnyebben menjen számára.
0: Ilyen érdekes, hogyha így ránézünk erre a két attitűdre, akkor nekem az a benyomásom keletkezik, hogy az egyik, a kevésbé reziliens, az inkább ilyen sodródó attitűd, és azt is kivettem abból, amit mondtál, hogy a kevésbé reziliens embernek talán pillanatnyilag kevesebb energiabefektetésbe kerül az, hogy ezzel a szituációval kezdjen valamit. Miközben a másiknál, az inkább reziliens attitűdnél, ott pedig egy bevezetett és leginkább begyakorolt mozdulatsor, tehát egyfajta koreográfia az, ami ott kirajzolódik, és nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy rugalmasságot feltételez, vagy a rugalmasság a végeredménye a rezilienciának, miközben van egy kvázi forgatókönyv, idézőjelben forgatókönyv, vagy van egy begyakorolt cselekvéseknek a sorozata, amiken keresztül végül eljutunk a rugalmassághoz.
2: Azt gondolom, hogy vannak sémáink, és megint a gyerekkornál vagyunk, hogy bizonyos helyzeteket, bizonyos szituációkat a szüleinktől megtanultak, hogy oldottak meg. És ezek a neképezések, tehát hogy ezek a, úgy hívják, hogy sémák, tehát, hogy azok a sémák, amiket itt megtanultunk, azok nagyon mélyen belénk tudnak rögzödni. Ami azt jelenti, hogy amikor szembefelállkozunk egy olyan helyzettel, amilyen helyzettel láttuk, hogy voltak a szüleink, vagy amilyenekben mi kerültünk, és valahogy azt megoldottuk, akkor nagy a valószínűsége, hogy ez a séma, ez valahonnan a mély bugyrokból előjön, és automatikusan ez kezd beindulni. És ugye a rezilienciára pont az a fontos, hogy tudatosnak kell lennünk, és hogy mit is jelent a tudatosság, és a tudatosság a legalap minimális értelmében azt jelenti, hogy jelen vagyok. Tehát jelen vagyok akkor is, hogyha nem vagyok annyira rezilies, és ott azt jelenti a tudatosságom, hogy észrevesztem azt, hogy egy
0: automatikus
2: sémát követek, amik ezekben a helyzetekben folyamatosan követni szoktam. És itt azt jelenti a tudatosság, hogy megkérdezem magamtól, hogy ez engem előre visz-e, ez a fajta séma, amit x ére vagy x ideje csinálok, ha nem, akkor a rugalmasság itt jön be a rezilienciánál, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tudom másképp csinálni. És itt jönnek be akár a segítő szakemberek, vagy a saját ismeretem, amiket beszerszek, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket még megoldani. Mert egy borzasztó fontos, hogy ha valahogy viselkedünk ilyen helyzetekben 10 éven keresztül, akkor attól, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy ezt másképp kéne csinálni, jó, de hogy? Mert hogyha nem látunk. És akkor ilyenkor jön az a tudatosság, hogy meg kell nézni, hogy egyébként milyen lehetőségeim vannak még nekem. És itt jön az, hogy merek-e segítséget kérni, mondjuk egy ilyen időszakban, amikor fejleszteni akarok, mert hogy más emberek másképp viselkednek, és lehet, hogy honnan csenek a szó jó értelmében olyan dolgokat, amik nekem is beválnak, akkor már mindjárt ezeket a sémákat felül tudom írni. És akkor itt válaszolnék, lehet, hogy többször is, de hogy most egy ilyen fontos kérdés van, hogy amikor a gyerekeket neveljük, amikor a kicsi gyerekeket neveljük, akkor is ugyanaz a rákfenéje, mint aztán majd felnőtt korban, és hogy tessék adni őket hibázni. majd ne tűntsük el őket olyan helyzetektől, nehéz helyzetektől, amire elmond mindjárt mondok példánkot is, amire azt gondoljuk, hogy erőnben nincs kész, mert gyerek, mert kicsi, mert ez az amaz, hanem hogy az ő nyelvén kell akkor beszélni értelmekről, míg lehet kezdeni, és példamutatásról. Ezt ugyankor tudod csinálni szülőként, hogyha neked is megvannak, és te sem elkerülöd a problémákat és a helyzeteket.
0: Hoztad, vagy megtanultad. Tehát,
2: hogy,
0: igen.
2: És hogy most ilyen tényleg apróságunkra gondolok, tehát hogy nem arra gondolok, hogy amikor a gyereked megy az égő kányva felé, akkor fú, majd most prezidencián tanítok neki, ha végesen adok kezét, és majd megbeszéljük, hogy az milyen, nem. Tehát, hogyha a testi épségét, vagy milyen épségét veszélyezteti, akkor lépje közben. De például számtalan szülőnél észrevettem, amikor még óvónőként is dolgoztam, hogyha társas osztak, stb., akkor azért igyekeztek arra figyelni, hogy a gyerekek nyerjenek. És rettenetesen dühösek tudtak rám lenni pedagógusként, amikor én közöltem, hogy kérem, ezt ne tegyék. Tehát, hogy a gyereknek meg kell tanulnia, hogy az életben vannak fudarcok, és azt meg kell tanulnia, hogy az hogyan fogja viselni. És például egy ilyen tök apró dolog, hogyha ő vesztített egy társas játékban, vagy bármilyen játékban, akkor arról utána lássuk, hogy ő azt éppen hogyan kezeli, és tudjunk neki adni megoldási technikákat, hogy ilyen helyzetekben, amikor az embert egy ilyen, hát kvázi veszteség, mert az is veszteség éri, akkor ezt hogy tudja megcsinálni. Vagy ugye szoktak el gyereket megmondani, hogy párkapcsolatban szoktam lenni, hogy fú, ezt a konfliktus most ne a gyerek előtt beszéljük meg. És megint azt mondom, hogy vannak olyan konfliktusok, amiket tényleg nem beszélünk meg a gyerek előtt, de hogy megint bejön a tudatosság, hogy vannak olyan helyzetek, amikor meg elnézést kérek a gyerek, az igenis lássa, hogy két felnőtt ember, hogyha valamiben nem ért egyet, vagy valamiben más gondolnak, akkor azt ők fordulják meg, és bevonva úgy a gyereket, hogy a gyereknek is elmondani, hogy attól, hogy a másik embernek a viselkedése nekünk nem tetszik, és a viselkedését, vagy a gondolkodásmódját nem azonos az enyémmel, attól még lehet szeretetben, boldogságban élni.
0: Itt arról is van szó, hogy sokszor a szülők maguk sem büszkék arra a módra, hogy ők ezt az adott konfliktust kezelik, és azt nem szeretnék, hogy a gyerek is átvegye ezt a sémát, ami valószínűleg nem egészséges.
2: Jó, de hát ha ezt a fejlesztést elmondom, vagy ha a szülők üvöltöznek egymással, és ezt végignézi a gyerek, akkor az is egy fejlődési lehetőség, hogy állandóan, hogy figyelj, ezt most a lehető legrosszabbul oldottuk meg anyával vagy apával, és ennek vannak más módszerei is, de most éppen fáradtak voltunk, most nem tudtuk figyelni arra, hogy fú, most akkor ki mit mond, stb., és most ez így jött ki, és igazából az is rendben van, ha ezt utána tudjuk kezelni. Az is arról szól, hogy miért ne lehetne néha olyan napod, vagy stb., hogy azt a helyzetet, amiben éppen belekerültél, azt ne úgy oldottad meg, ahogy egyébként, ha kipihentettél volna, hogyha más szituáció lett volna, akkor másképp oldod meg. De hogy megint visszatérnek a rugalmasság szóra, tehát hogy a rugalmasság arról szól, hogy követhetünk el hibákat ebben is. És ezt a mi bánk is tudjuk korrigálni, hogyha rájöttünk arra, hogy ezt most nem úgy oldottam meg, ami mindenkinek jó, vagy mondjuk bántottam embert, enni ad meg, stb., azt is lehet utána kezelni. Csak a kérdés az, hogy ezt utána rugalmasan kezeled-e, vagy csak így jó, akkor ez most már megtörtént, ez már így volt, és menjünk tovább. Így is lehet, csak az nem ad fejlődésre lehetőséget. Tehát, hogy azért mondom, hogy azt is lehet, csak akkor nem ad sem neked, sem a gyerekednek, aki ezt végignézi, lehetőséget arra, hogy ez változzon.
0: Pont ezt akartam egyébként kihangosítani és visszahozni, amit korábban mondtál, hogy fontos a reziliencia szempontjából is látni, hogy akkor teszünk magunknak jót, hogyha elfogadjuk, hogy hibázunk, elfogadjuk, hogy egy bizonyos szituáció ránk valamilyen hatást gyakorol, valamilyen érzelmeket kivált belőlünk, azt az érzelmet megéljük, és utána kezdünk el dolgozni rajta, dolgozni magunkon, és megtervezni a tovább lépést. Ez szerintem nagyon fontos, és sokan nem hajlandóak megengedni maguknak.
2: És azért is borzasztó fontos, amit mondasz, mert ha változást akarunk elérni magunkon egy ilyen folyamatban, az nem megy, hogy előtte nem ismerjük fel, hogy mit csinálunk. Kelés, vagy csak azt mondom, hogy majd legközelebb figyelek rá, hogy majd ne így csináljam, hogy majd ne emeljem fel a hangom, meg ne legyek ilyen, meg ne legyek vulgáris, meg stb. De ha ez a sémád, akkor először tudatosan végig kell gondolni, hogy ebben a sémában melyik az a rész, amíg először változtatni tudsz. Mert lehet, hogy először csak a hangodat fogod levenni, de ugyanolyan vulgáris vagy, mint voltál két héttel ezelőtt, és az is már egy változást, hogy ne azt akarjuk, mint ahogy egyébként a gyerekeknél is néha azt szoktuk mondani, hogy az, amit csinálsz, az nem jó. jó, de akkor melyik a jó? Itt is az a fontos, hogy magunkkal szemben sem az legyen az elvárásunk, hogy akkor majd holnap másképp fogom csinálni. Úgyhogy holnap, meg holnap után először föl fogom ismerni, hogy nem jól csináltam azt a helyzetet. És akkor megnézem, hogy ebben a helyzetben mi az, amit változtatni tudok legközelebb. És lehet, hogy csak egy nagyon pici apró rész, de lehet, hogy az, hogy most csak így példák mondok, amiket így a coaching során, hogy lehet, hogy mielőtt kinyitom a számat, vesztek egy nagy levegőt. És végig gondolom, hogy ups, mi történt most velem? Az történt most velem, hogy a másik nagyon megbántott engem, vagy a másik, ha ugye odafigyelek, olyan élményt hozott vissza, ami már velem más emberekkel kapcsolatban megtörtént, de hogy ez nem ugyanaz a helyzet, tehát hogy ez nem ugyanaz a helyzet, nem ugyanaz a napszak, nem ugyanaz az ember, tehát nagy a valószínűsége, hogy nem ugyanaz a szituáció fog kiderülni, tehát hogy akkor nézzük meg, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Tehát hogy ez a legfontosabb, megint visszatérek erre a szóra, remélem mindenki érti, hogy jelen kell lennünk. Tehát hogy ott kell jelen lennünk, és ahhoz, hogy jelen legyünk, ahhoz érzékelnünk kell, hogy mi történik a lelkünkkel, a testünkkel, ami viszonylag hosszú folyamat, és nem könnyű.
0: És minden szituáció más. Ez egy nagy csapda. Persze. Ez egy nagy csapda, amivel én is gyakran bele szoktam esni, hogy valami történik velem, és elkezdem azonosítani korábbi helyzetekkel, holott máshol, máskor, más emberekkel, más szituációban történik meg, mégiscsak emlékeztet arra, ami már korábban megtörtént.
2: Sok minden fontos dologban, de amilyen kapcsán eszembe jutott, amit te mondtál, hogy nagyon fontos az idő, mint intervallum ebben a helyzetben, mert hogy azt ne felejtsük el, ha már úgyis egyszer már hoztál, hogy nyilvánul elveszted a munkádat, tehát egy munkahelyi szituációban, hogy azért ne felejtsük el, hogyha letöltöttünk a munkahelyünkön X idők, meg stb., ott azért kialakult bennünk egy viselkedés, és hogyha utána át fogunk menni egy másik munkahelyre, akkor először adjunk magunknak időt, hogy fölismerjük azt, hogy ez nem ugyanaz a helyzet, ez egy másik helyzet, mert hogy a zsigereinkben ugyanaz a séma van benne, és ugye csak azt szoktuk mondani, hogy na ezt még egyszer nem akarom.
0: Elkezdünk ellene dolgozni, és akkor mindenki olyan furán néz ránk.
2: Hogy igen, hogy annyi csak, hogy adj magadnak időt ezzel kapcsolatban, és itt megemlítem
0: Algói Hesznának
2: a könyvét, a legújabb könyvét, aminek az a címe, hogy miért pont én, és aki a rezilienciával, szoros barátságban akar, meg csak mindent más oldalról, akkor annak nagyon ajánlom ezt a könyvet. És ugye abban a könyvben hangzik el az, hogy nagyon sokszor halljuk bizonyos trauma kapcsán, vagy bármi kapcsán, gyász kapcsán, és a többi, hogy majd az idő mindent megold. És ugye ebben a könyvben volt egy pici rész erről, hogy ez abban az értelemben igaz, hogyha azt az időt, ami megoldja, azt te azzal töltöd, hogy ez megoldódjon. Mert ugye egy gyász folyamatban is, hogyha így a régi időben ugye azt mondták, hogy egy év, vagy két év, tehát hogy mindenkinek más. Tehát, hogyha ott nem történik semmi, csak az történik, hogy hagyod, hogy leteljen a két év, aztán utána majd azt gondolod, hogy jól leszel, ez nem így van. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy abban az időben te mit csinálsz. Tehát, hogy hogyan dolgozott fel azt, ami veled történt. És ezért mondom, hogyha az egyik munkahelyről mész visszatérve az eredeti kiindul a pontra, és utána átmész a másikba, akkor add magadnak időt, mert hogy azok a sémák benned vannak. Tehát, hogy attól, hogy X ideig benne voltál, és kell, hogy adjál időt, vagy megtapasztalt, hogy ezt tehet másképp is. És hogy nem csak egy munkahely kapcsán, hanem bármilyen más szituáció kapcsán is, egy szakítás útján, egy stb., hogyha utána elveszítetted a bizalmadat általában, a bizalom, ami a legnehezebben visszaépíthető, ilyen szempontból sok inkább szeretünk bezárkózni, hogy nehogy újra fájdalmat okozzanak nekünk, de közben meg, ha nem vagyunk nyitottak, akkor meg nem ér bennünket olyan tapasztalat, ami ezzel kapcsolatos, tehát hogy hagyjál magadnak időt, hogy egy-egy helyzetben az a bizalom újra tudjon épülni, hogy észrevehessd azt, hogy más emberekkel vagy szemben, más a légkör, ahol vagy, ha még ugyanolyannak tűnik az a konfliktus, vagy az a szituáció, akkor is más, mert eltelt idő, tehát te is más lettél útközben, és lehetőség szerint ne az a bezárt ember legyél, hogy ettől lettél más, hogy akkor inkább úgy óvom magam, hogy bezárom, hanem az, aki időt ad magának, és nem reagál hirtelen, hanem megnézi, hogy bizonyos dolgok hogyan hatnak rá.
0: És erre szelíden, de tudatosan emlékeztetnünk is kell magunkat.
2: Így van, és ezért figyelem, mondtam, hogy ez egy fejlesztendő készség, és hogyha foglalkozol vele, akkor nagyon hálás lesz a lelked, meg a tested is annak érdekében, hogy nem húzod fel magát fölösleges dolgokon. Ugye én úgy szoktam már mondani, hogy most már vagyok olyan öreg, hogy azokra, amikre nincsen hatásom, azokra én mérhetetlen nem tudok ideges lenni, mert minek? Tehát, hogyha állok a dugóban, attól, hogy nyomom a dudát, nem fogok előrébb menni. Most ezt értsétek jól ezt a helyzetet, mert vagy kívültök a másik, meg hogy menjél már. És akkor meg? Nem. Ha rezigelsül, akkor nem csinálsz ilyet.

0: gyakran hallom egyébként, hogy most már elég idős vagyok ehhez. És ez tényleg a korral jön?
1: A tapasztalattal jön. Tehát, hogy nem feltétlenül a korhoz tartaném, hanem

0: adak az időmből, milyen emberek vegyenek körbe, és hogy milyen szituációkban akarok kerülni, meg hogy hogyan vagyok. És ugye ez is a rugalmassághoz tartozik, és ilyen értelemben igen, a korhoz is hozzátartozik, hogy mik azok, amik borzasztóan fontosak neked, hogy mi az, ami már nem.
1: Megválogatod, hogy mire adsz időt, és kivel veszed körül magad. Ez azt is jelenti, hogy a reziliencia megerősítéséhez az is hozzá tud járulni, vagy az is segíteni tudja, hogyha nekünk van egyfajta belső iránytünk. Vannak határaink, vannak értékeink.
0: Azért ülünk a tetszológiába, hogy a belső békénk meglegyen. Tudjam én azt, hogy mik azok a dolgok, amik fontosak nekem, kik azok az emberek, akik fontosak nekem, és fontos a véleményük, stb. És hogy azáltal belső nyugodalmat tudok okozni. Ugye megint én kérek elnézést, amit most fogok, mert megint Nárai Tamást tudom idézni ebben a helyzetben, aki azt mondta egy beszélgetés kapcsán, hogy ő az ívét is meg tudja rajzolni annak, hogy milyen ívben zárja le azoknak az embereknek a véleményét, aki már neki nem mond semmit. És hogy ő is azt mondta, hogy lehet, hogy ez a korral jár, vagy a korhoz tartozik, hogy igenis mocskosul megválogatott, hogy kinek fontos a véleménye, ki mit gondol rólad, horsban nyeszel, mert hogy ha te jól csinálod, ha úgy csinálod, amiben önazonos vagy, és önmagadat tudod adni bizonyos helyzetekben, akkor nem mindegy, hogy Gizike, akiről azt sem tudod, mert ugye a mai világban bárki bármit írhat rólad, mert van rá lehetősége. Aki azt sem tudja, hogy te mit csinálsz, csak mondjuk hallott tőled egy mondatot, vagy látott valami, és reszi a bátorságot, hogy egyből minősítsen, tehát hogy tényleg be kell, hogy folyásolja az én életemet. De vannak emberek, akik befolyásolhatják az életemet, ha megkérem őket rá, hogy mondják el a véleményüket, és elgondolkozom rajta. És hogy lehet, hogy van valamennyi hatással rám Gizikán, de ha reziliens vagyok, akkor csak arra, hogy végig gondolom, hogy egyáltalán állás, vagy véleményem aztán mit nekem, hogy sem. És aztán megyek tovább.
1: Ez azt is jelenti, hogy tisztában kell lennünk magunkkal, és foglalkoznunk is kell magunkkal.
0: Igen, de csak akkor tudod tisztában, hogy folyamatosan, nem percenként, de hogy időként adsz időt arra, hogy megnézd, mi mindenben változtál. Mert hogy változunk. Miért nem? Lehet, hogy 20 éves kerem van, aztán jutott volna a Nizikének a véleménye, mert hogy akkor egy olyan életet éltem, hogy mindenkinek számít a véleménye, most meg nem. És hogy ezeket kell szülőn csípni a saját életünkben, hogy mik azok a dolgok, amikben változtunk, és hogy számunkra a belső békénk megmarad-e. Hogyha most már úgy tekintünk magunkra, hogy ebben változtunk, és azt el tudjuk fogadni. De mindenben én azt gondolom, Mission Wide után szabadon, bocsánat, vele kapcsolatban is hallgatta egy műsor.
1: Micsoda népsor, kérem szépen itt a mai podcastban.
0: Nem, hogy nagyon tudtam azonosulni azzal, amit mondott, és most nem a felnőtt filmezésre vonatkozóan, bár biztos erre is leképeztetnénk, de erre most nem fogom. Ugye én mondta azt, hogy szerinte a szabadság, a saját magad szabadsága, és akkor tudod magad szabadnak érezni, hogyha benne azonos tudsz lenni, tehát hogy gyak mindenki ilyen helyzetbe tesznek téged bele, de azt tudod, ami az önazonosságod. És ugye ezzel én nagyon egyet tudok érteni, amit ő itt kifejezze, hogyha te azt csinálod, amiben jó vagy, amit szeretsz, ami bele tudok tenni magad, amiért úgy gondolod, hogy ez működik, és úgy oldod meg a konfliktusokat, tehát hogy úgy vagy reziliens is, ami belőled fakad, ami önazonos, meg stb., akkor tényleg úgy élheted meg, hogy szabadon éled az életedet. Mert a szabadság nem csak azt jelenti, hogy hú, akkor én most bármit megtehetek. Hanem a szabadság, mondom, az én olvasatomban azért hoztam ezt a példát, mert hogy nagyon azonosulítottam bele, az azt jelenti, hogyha azt teszem meg, amitől én jól vagyok, és ugye ez a kettő együtt vál, és hogy muszáj a rezidenciánkat fejleszteni, mert hogy akkor tudsz önazonos lenni, hogyha mondjuk te egy nyugodt, békés ember vagy, aki intelligensen megoldod a dolgaidat, és egy helyzetben, ami éppen hirtelen ér téged, fölemeled a hangod és ordibálsz, de hogyha az neked rendben van, hogy nem így szoktad megoldani, de most ezt hoztad ki magadból, és ezt te végig gondolod, és ha megbántottál valakit, majd bocsánatot kérsz, vagy stb., és hogy ezzel nyugodt tudsz lenni, és tudod azt, hogy egy következő helyzetben már nem fogod ezt csinálni, csak egyszerűen most minden összeállt, és ezt hoztad ki magadba, és ezzel te nyugodtan tudsz lenni, ez az oké, és ez az a fajta szabadság, amit szerintem itt Michelle White gondolt, ha nem majd szóljon, hogy nem így gondolta, és akkor megbeszéljük. És ugye ezért tartom fontosnak ezt a készséget, és szerintem ezért is van az, hogy most mindenhonnan

0: jön a rezilienciával kapcsolatban valami, mert hogy olyan életet élünk az összes social médiának meg mindennek kitéve, hogy rengeteget tudjuk bántani egymást. És akinek az a tapasztalatom, akinek sok baja van magával, tehát hogy nem tud annyira önazonos lenni, vagy nem is tudja, hogy milyen az, amikor ő önazonos, akkor neki az a boldogsághormon, és attól érzi jól magát, hogyha ezt a frusztrációt kiadja úgy, hogy másokat bántson. Mert addig se saját magával kell foglalkozni. És ugye ezt tudatosan föl lehet fogni, és akár meg is lehet érteni, és empátiából is lehet irányába fordulni, vagy bármi. De közben meg megint azt gondolom, hogy amíg ezeket a dolgokat kiadja magából, és másokat bánt, kérem szépen, tessék már magával foglalkozni egy kicsit, mert energiába, időbe ugyanannyi, de hogy a hozavéka nem ugyanaz. És egyszer érdemes ezeknek az embereknek kipróbálni, hogy milyen az, amikor ő ezt az energiát a saját maga fejlődésére fordítja, és nem a másik embernek a bántására, lemerem fogadni, hogy jobb lesz a közérzete tőle. Mert az, amikor másikat bánt, szerintem utána nagyon fasz a gyereknek érzi magát, hogy hú, én aztán most megmondtam, de nem fog változni semmi az életében. Az én világon semmi. Ellenben, hogyha végig gondolja, hogy miért van erre szüksége, és mert könnyebb egyébként ezt megtenni, akkor tud változást elérni a saját életében, így a kapcsolataiban is.
1: Egyik állapotból a másik állapotba jutni az rendszerint energiaigényes folyamat. Honnan merítsünk ehhez energiát? Mentálisan, akár fizikailag, lelkileg? Mit tudsz javasolni, mit tudsz ajánlani?
0: Hát fontos, hogy legyenek barátaink, akikkel tudunk beszélni, akiknek nem csak barátaink, hanem ugye a családunk, a többi. És úgy merjünk ezekről beszélni. És ugyanúgy, ami nagyon tud segíteni a reziliencia fejlesztésében, és hogyha segítséget merünk kérni. Mert hogy szintén valahogy az van a fejünkben összerakva, hogy ha segítséget kérünk valamilyen úton, módon, akkor az azt jelenti, hogy én gyenge vagyok. Nem. Én azt gondolom, hogy segítséget kérni hatalmas nagy bátorság. Mert pont azt fejezed ki, hogy mi az, amihez nem érsz, és akkor azáltal kifejezed a gyengeségedet valamilyen szinten, de az nem azt jelenti, hogy gyenge vagy, hanem azt jelenti, hogy bizonyos területen segítségre van szükséged, és ha ezt kéred, és azáltal te fejlődsz, szerintem az óriási nagy bátorság.
1: Ez is ömlik manapság a közösségi médiából, hogy a robosztusságnak egyfajta értékmérője az, hogy mi azt egyedül megoldjuk, és majd mi megcsináljuk, de ez...
0: Közösségnek hatalmas nagy eleje van, én azt gondolom, és a kreativitásban is, de hozzá kell tenni, hogy ez akkor működik, hogyha abban a közösségben elfogadjuk a másságokat, a másfajta gondolkodás, mert hogy azt tud olyan produktumot hozni, véleményem szerint, hogyha intelligensen tudunk egymással beszélni, és abból hozunk ki valamit, amiből olyat tudunk létrehozni, amit aztán mindenki el tud fogadni. És itt jön az, ami messzire vesz, de erről most nem beszéljünk, hogy különbözőség van a között, hogy elfogadok valamit, vagy egyet is értek vele. És ugye, amikor konfliktuskezelést oktatok, vagy konfliktuskezeléssel foglalkozom cégeken belül, vagy bármol, ezt nagyon alaposan le tudom tenni, hogy a kettő között oltári nagy különbség van. Mert attól, hogy valamivel nem értek egyet, de a közösség érdekében belemegyek bizonyos szabályzatba, és azt elfogadom, az még ugyanúgy baromira tud működni, hogyha előtte végig beszéltük az érveket, a stb. És eljutottunk egy olyan közös konszenzusra, ami alatt jár lehet, hogy valamit veszítek abból, hogy valamiből értek, egyetértek vagy sem, de hogy együtt tudunk gondolkodni. A rezilienciában ez is nagyon fontos, hogy amikor én kimondom azt, hogy valamit el tudok fogadni, de nem értek vele egyet, és ennek megfelelően azért tudok dolgozni, akkor az ne arra a 2 perc szóljon, hogy utána aztán kimegyek az ajtóm, és az ezt nektek. Volt én megmutatom, pláne ugye, hogyha a hierarchiában bizonyos fokokban állok. Hanem, hogy ez tényleg a rezilienciának az a rugalmasság része, hogy egy cél érdekében, vagy a közösség összetartása érdekében hajlandó vagyok bizonyos dolgokat rugalmasan kezelni, rugalmasan hozzáállni, rugalmasan gondolkodni ezzel kapcsolatban. Szerintem baromi jó érzés tud lenni.
1: Hát, ha megengedjük ezt magunknak.
0: Hát, ha megengeded, miért ne engednénk? Miért jó ilyen ebben élni? De most tényleg, tehát ugye ez az a dolog, amit én nehezen tudok megérteni, és már fel is adtam azzal, hogy meg akarom érteni ezt, hogy ilyen ez a menjünk. Nekem is voltak időszakaim, amikor mint tankaranka berontottam helyzetekbe, és a mai napig is vannak dolgok, ügyek, amiért ha kell, akkor megyek falakon keresztül, és mit tudom én, és akár tanként át falakon meg, stb., mert fontosnak tartom az ügyet. de nem úgy, hogy emberek elrontok keresztül. De amikor ott vagyunk egy közösségben, vagy fejlődni akarunk, és más a véleményem, mint a tiéd, vagy neked más, mint az enyém, akkor azt szerintem így is el lehet mondani, nem könnyű. Attól én nem leszek több, hogyha beplantálom, hogy az csak úgy van, ahogy én gondolom. És ebben muszáj rugalmasnak lenni, és nekem a rezilienciához ez is hozzátartozik, a rugalmassághoz az is hozzátartozik, hogy nem csak az a dolog van, amit én gondolok. És így ez nehéz ezeket megélni.
1: Hogyan segít a reziliencia építésében egy coach? Te hogyan segítesz azoknak, akik hozzád fordulnak ilyen kéréssel?
0: Kapcsolódni az érzéseinkhez. Mert általában ugye a reziliencia mindig akkor üti fel a fejét egy coach történetben, amikor az esetek többségében valamilyen problémával jönnek az emberek. Nagyon ritkán találkoztam olyan coaching üléssel, amikor bejött hozzám egy ember, és azt mondta, hogy azt szeretném elmondani, hogy annyi jó dolog történt velem, és azt nem tudom feldolgozni. Bárom ezt a pillanatot.
1: Csak jelentkezni, igen.
0: Hogy, és ezt osztuk meg, és dolgozzuk fel együtt, és ünnepeljük meg, és mit tudom én. Miközben, ha a problémákat oldunk meg, és eljutunk egy megoldásig, azt megünnepeljük, tehát hogy ezt azért nem, de hogy ilyennel még nem találkoztam. Ami azt jelenti, hogyha húz egy helyzetet, akkor nagyon valószínűsége, hogy arra a helyzetre már van valami séma megoldása, vagy volt valami séma megoldása, ami valamilyen nem működött, mert ott ül, ha működne, nem ül le ott. És akkor elkezdjük megnézni, hogy általában hogyan szokott megoldani problémákat, milyen érzések vannak benne ezzel kapcsolatban, és mi a konkrét célja, tehát hogyha legközelebb egy ilyen helyzetbe kerül, akkor ő azt hogyan szeretné megoldani, tehát hogy lássa magát, milyen érzésekkel van teli, stb. És hogy utána megnézzük, hogy az utat hogyan tudjuk elérni a mostani állapotból, ahol vagyunk, és ahova menni akarunk. És egy nagyon picit, mint ahogy az elején is mondtam, egy nagyon picit ránézünk arra, hogy ezt a sémát, ahogy ő viselkedik ebben a helyzetben, ezt vajon kitől tanulta. Nem fogjuk szétszedni, meg ugye azt nem tudjuk megváltoztatni már, mert ezt ő ínek tanulta, de vannak emberek, akiknek az sokat segít, hogyha látja, hogy ezt kitől tanulta meg, és kitől látta ilyen hosszú ideje, és lehetőség szerint ezt az embert ne gyűlölje ezért, hogy ezt tanulta tőle, hanem most van egy lehetősége, hogy ő ezt meg tudta neki tanítani, mert ő így tudta, és én most tud rajta változtatni, ami azt jelenti, hogy ha vannak gyerekei, akkor ő már egy másik sémát tud annak a gyereknek továbbadni. Ugye ez jobb vagy rosszabb, ezt nem tudjuk, de más, az biztos. És hogy az már egy másik, tehát hogy szintén benne vagyunk egy fejlődési folyamatban, ami szerintem jó.
1: Generációról generációra öröklődhet tovább a jó értelemben vett reziliencia is, hogyha teszünk érte, persze.
0: Így van.
1: Milyen útravalóval engeded most útjára a nézőinket, hallgatóinkat?
0: Hogyha miért pont én, a kérdés, amit fölteszem magamnak, mikor valami történik veled, akkor ne azokat keresd, amiért pont én velem történik ezt, hanem azt keresd, hogyha ez megtörtént, akkor ezt hogyan tudom olyabbra fordítani, és hogyan tudok belőle fejlődni tovább, és mondjuk valamit másképp csinálni. Ismét, amit tudom, ne felejtsétek el a Hessna könyvét, ha valakit megjön érdekel, nagyon tanulságosnak tartom ezt az új könyvét, illetve tart is előadásokat ezzel kapcsolatban, úgyhogy javaslom nagyon, hogy nézzétek meg, miért pont én jahányszor föltesztük ezt a kérdést.
1: A reziliencia volt a mai tetszológia témája. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok mindenbe sikerült belekapnunk. Ez egy olyan beszélgetés volt, ami talán picit csapongó volt, de nagyon sok oldalról közelítettük meg a témát, és talán nagyon sokféle muníciót is tudtunk adni azoknak, akik keresik az utat a belső békéjük felé. Lehet, hogy nem mindennel értenek egyet, de csak-csak van esetleg egy vagy két olyan momentum, amivel inspiráljuk őket. Mit gondolsz erről?
0: Én azt gondolom, hogy azért is jött létre a tetszológia, hogy elgondolkoztassuk az embereket. Mint ahogy mondtam, nem feltétlenül kell egyetérteni, el lehet fogadni, hogy mi ezt gondoljuk erről, ahogy ezt a szövegben is mondom. De a legfőbb cél az én olvasatomban minden egyes tetszológia adással az, hogy kezdjenek el az emberek gondolkozni magukról, hogy nekik mitől jobb, hogyan tudják jobban megélni az életet,
2: és hogyan tudják élvezni ezt az életet, ami megadatott. És hogy bízom benne, hogy ez a csapongóság, ez pont erre ad lehetőséget, hogy különböző oldalakról is oldalakkal kapcsolatban el tudjanak kezdeni gondolkozni így a tevékenységük, a hajlékonyságuk kapcsán.
1: Ez volt már a Tetszológia friss epizódja. Tetszológia lesz jövő héten is, viszont iskola már nem lesz jövő héten a gyerekeknek, fiataloknak.
2: Bizony, remélem sok szülő, nagyszülő és gyerek örvend ennek. Gratulálok a leérettségizetteknek, az államvizsgásoknak, mindenkinek gratulálok, és azt kívánom, hogy élvezzék a nyarat, és legyenek büszkék magukra, hogy ezt a tanévet is, vagy ezt a 3-4 évet, bármit, ahogy végeztek, elvégezték, és majd figyeljék az adásainkat, mert hogy lesz szó erről a pihenésről, hogy hogyan is lehet ezt a sok fáradalmat kipihenni, és mit is értünk az alatt, amikor megengedjük magunknak, hogy pihenjünk.
1: Igen, számunkra minden téma, hiszen az életünk minden pontjában, minden momentumában lehet olyan kértést, vagy olyan megbeszélendő témát találni, ami számunkra érdekes lehet. És ezt kérjük Önöktől is, kedves hallgatók, hogyha van olyan témajavaslatuk, kérdésük, dilemmájuk, amit szívesen megosztanának velünk, és azt szeretnék, hogy tematizáljuk, tegyük szóvá ebben a műsorban, akkor a Rádió Bézs vagy a Rádió Mora Facebook oldalain, közösségi oldalain található tetszológiával foglalkozó bejegyzés alá írják meg egyszerűen kommentben. Így az eljut hozzánk, és akkor azzal is tudunk foglalkozni, erről is tudunk beszélgetni. Tetszológia legközelebb jövő héten lesz a Rádió Bézs műsorán hétfő reggel 9 órától, Ausztriában, Felsőpuján a Rádió Mora műsorában pedig kedden 20 órakor találkozunk legközelebb. A két beszélgető partnert, Bognár Lászlót
2: és Pintér Tetszát hallották.
1: Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!